Lassie Valuters, kiwa nie ma szolde. Ma bo perszo zeit, kiwa szwidla dajan polde. Tebo zaszlata łen kanton, te suku ma